0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blink come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Iskola feladata az, hogy ebben segítse a diákokat, tette hozzá a kormányfő, aki az oktatásügy és az egészségügy szerepét is hangsúlyozta. Zsebbenyúlós az iskolakezdés, ez továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, derül ki egy hazai felmérésből. A füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Az adatok szerint műszaki eszközöket, telefont, laptopot idén kevesebben szereznek be. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Sajtóhírek szerint nyáron egyik kórházból a másikba állami és magánellátó között ide-oda irányított és egyre rosszabb állapotba került daganatos beteg ügye miatt zajlik az ellenőrzés, de Hegedűs Zsolt miniszter egyértelművé tette, az eljárás nem ennek nyomán kezdődött. A tárcavezető azt írta, az egészségügyi minisztériumba érkezett bejelentés. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járó beteg szakellátás felelős államtitkárság végzi. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel ellátott nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
1: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni.
0: Szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Napos, gyengén felhős időnk van, csapadék nélkül. Erősödik a légmozgás, 30 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk a térségünkben. Említésre méltó eső nem várható. Szerdán is hasonlóakra számíthatunk. A Dunántúlon helyenként futózápor, zivatar előfordulhat. Napközben akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront érkezik, de jelentős lehűlést nem hoz magával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Papírnyugták adatainak kézirögzítése. Önvezető autókat mutattak be. Kormányablakbusz több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember

0: Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Két ilyen járművet is bemutattak szombaton a Városháza előtti téren, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt arról, hogy Zalaegerszegen a városi forgalomban próbálják majd ki, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a környező autók mozgására. A Zalazon területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat, itt sikeresek voltak a tesztek. Olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül majd a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. A miniszter szerint egyébként az önvezető autók nagyon biztonságosak. 80-90%-kal kevesebb baleset történik velük, mint az embervezette járművekkel. Szeptemberben is járja majd Zala vármegyét a kormányablakbusz. Több településen is megáll majd. Erre hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz ma Zala-Apátiba, Sármellékre és Zalavárra érkezik, és a polgármesteri hivatalok előtt parkol. Szeptember 3-án csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatal előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. A további helyszíneket és a buszok pontos menetrendjét a zalai kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bőg letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Felújították a járdát az Arany János utcában. A beruházás során új alapot építettek kerti szegély megtámasztással, és erre húzott új aszfaltot a kivitelező. Erről számolt be közösségi oldalán Bali Zoltán, a város alpolgármestere. A posztja szerint a jövőben újabb korszerűsítési munkákat terveznek majd ebben a városrészben. Megújulhat a Kerámia utca és a Kelemen Imre utcák közti utolsó járdaszakasz. Emellett szeretnék felújítani a Flórián és Kerámia utcák közötti parkolót. Ehhez állami segítséget szeretne igényelni az önkormányzat. Emellett az alpolgármester arról is ír, hogy az itt lakókkal is konzultálva szeretnének egy új, hivatalosan engedélyeztetett, biztonságos gyalogátkelőhelyet is kiépítetni a Batchányi aranycsomópontba. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Erre hívták fel a figyelmet az Alavármegyei katasztrófavédők a honlapjukon. A közleményük szerint ilyenkor nyár végén még könnyebben kapunk időpontot az ellenőrzésre, mint októberben, amikor lassan kezdődik a fűtésszezon. A kéményseprők a családi házaknál ingyenesen ellenőrzik és tisztítják meg a kéményeket, de nem mennek ki automatikusan, időpontot kell foglalnunk. A társasházakban élőknek viszont nincs dolguk, ott minden évben maguktól vizsgálódnak a szakemberek. Ha egy családi házba gazdálkodó szervezet van bejelentve, ott nem a katasztrófavédők, hanem a kéményseprő cégek végzik a szolgáltatást a saját díjszabásuk szerint. A katasztrófavédők felhívták a figyelmet, hogy ott, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, mindenképpen érdemes kérni a kémény ellenőrzését, mert így megelőzhetőek az esetleges lakástüzek. Minden további részletet a katasztrófavédők honlapján találnak. Újra lehet közlekedni a Kisfaludi Máté rokútja csomópontnál. Csak nem másfél hónapja zárták le az útszakaszt, mert a föld alatt futó csatornahálózatot újították fel szakemberek. Amikor a vezetékfektetéssel végeztek, akkor magát a közműárkot feltöltötték, tömörítették, betonozták, majd nyomvonalasan helyreállították. Ezt mondta a zalaegerszegi televíziónak Lahocsinszki Róbert, a Zalavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Hozzátette azt is, hogy iskolakezdésre befejeződnek a munkálatok. Zalaegerszegen a Kinizsi utcában van még forgalomkorlátozás a Páter-Dombi szakaszon, ahol ivóvíz vezetékkel kapcsolatos munkákat végeznek. Ha azt befejezik, ott is aszfaltoznak majd, és még idén visszaadják azt az utat is az autósoknak. Pályafelújítási munkákat végeznek ősszel a Csömödéri Állami Erdei Vasút

0: szakaszán. Lenti és Csömödér között dolgoznak majd a szakemberek szeptemberben és októberben is. A munkálatok során több helyen is kicserélik a keresztaljakat, szabályozzák a vágányokat és javítják a vízelvezetést is. Emellett korszerűsítik a Kerkahidat és Holtágak hídjainak felépítményét is kijavítják. Tájékoztatott a Zalaerdő. A közleményük szerint a munkálatok miatt a lenti Csömödér vonalon az idei szezonban a tervezetnél korábban fejeződik be a személyszállítás. A Csömödér Kistolmács vonalon azonban szeptemberben is közlekednek a szerelvények. Szombatonként naponta 2 dízelmozdonyos járat indul, szeptember 26-án pedig egy gőzmozdonyos járat is várja az érdeklődőket. Szeptember 11-én és 18-án pedig a szerelvények Dömeföldéig közlekednek, ahol az utasok meghallgathatják a gímszarvas bikák bőgését. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Folyamatosan zajlik a városban az oktatási intézmények felújítása. Erről számolt be a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint összesen 32 bölcsi, óvi és iskola szépült meg az elmúlt időszakban. Korszerűsítették egyebek mellett a Napsugár utcai és a Cseperedő bölcsit. Megújult a Petőfi és a Kodály utcai óvoda és bővült a Szent Család óvoda. Felújították az Adi iskola oktatási épületeit. Emellett több általános és középiskola is megújult. 2029-ig pedig 8,5 milliárdot költ még a város a további munkálatokra. A városvezető posztja szerint egyebek mellett felújítják a Bazita, a Ságodi, a Napsugár és az Űrhajós utcai óvodát, valamint a Tipegő bölcsödét. Fejlesztik a pedagógiai szakszolgálatot és egy egész évben használható gyermekjátszóházat is építenek a városban. Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Összességében kellemes késő nyári idő várható környékünkön.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, szeptember 1-én, kedden, Egon egyed napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, és aki utánozna, az megteheti a 0620 55 55 155-ön. Nem sokára Bob Marley, előtte még a Kelemen kabátban, most pedig Gwen Stefani jön Akonnal. The Sweet Escape kezdődik a suli, úgyhogy ma már biztosan többen leszünk az utakon, ha van közlekedési info. Az iménti hívható SMS Viber számra várom. Max Levente vagyok, ez a
2: Best FM. A

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 1-e van, a második világháború kitörésének emléknapja. 1939-ben ugyanis ezen a napon támadta meg Németország Lengyelországot, és hát mikor máskor lenne a tudás világnapja, mint a tanév kezdetekor, szeptember 1-én. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó sulit kívánok, kedves gyerekek! Ha közlekedési hír van, mert hogy ma már biztosan nagyobb lesz a tumultus az iskola kezdés miatt az utakon, várom 0620 55 55 155. Meet Me Halfway, a Black Eyed Peas dala folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hidegfront miatt reggel még itt-ott kisebb zápor, zivatar várható, aztán napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok alján alakulhat ki csapadék. A maximum 26-32 fok között alakul. Még több részlet az időjárásról és friss információk pillanatokon belül. Rögtön fél hét, jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Gramofonzival majd mindjárt. Why don't you?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Papírnyugták adatainak kézirögzítése. Önvezető autókat mutattak be. Kormányablak busz több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Két ilyen járművet is bemutattak szombaton a Városháza előtti téren, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt arról, hogy Zalaegerszegen a városi forgalomban próbálják majd ki, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a környező autók mozgására. A Zalazon területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat, itt sikeresek voltak a tesztek. Olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül majd a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Szeptemberben is járja majd Zala vármegyét a kormányablakbusz. Több településen is megáll majd. Erre hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz ma Zala-Apátiba, Sármellékre és Zalavárra érkezik, és a polgármesteri hivatalok előtt parkol. Szeptember 3-án csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatal előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 1-ére fordult át a naptár. A meteorológiai ősz első napján, a nap első felében még a front miatt lehet itt-ott zápor, zivatar, napközben már csak északkeleten és az Alpok alján lehet kisebb eső. 14-21 fok közötti a reggel, napközben 26-32 fok között alakul a hőmérséklet. Közben elindult a Daxos dala is, a Barbra Streisand, ha közlekedési info, névnapi, szülinapi köszöntő van. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, a nulladik órára becsöngetnek, bár szerintem ma még nem lesz nulladik óra, hiszen tanévkezdés, egyáltalán az órarendet ma kapják meg a gyerekek, szóval ma még nincs nulladik óra, de ha a suli kezdés miatt a nagy tumultusban valahol, nehogy Isten, baleset vagy nagyobb dugó van, várom az infót 0620 55 55 155, a nyári szünetről dalol a Bagosi Brothers Company, ez lesz a Boldog Idők.
2: Ha csak a boldog időket nézem,
1: és jön majd Maxi Priest is a Close to You-val. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék itt a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Biztonságosan közlekedő gyerekek. Javítják a közvilágítás hibáit. Vízhiány néhány zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert rendőr a Lezredes Rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak,

0: Rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál. Emiatt tavaly egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Elkezdődött a közvilágítási hibák kijavítása. Az autóbuszállomás a Berzsenyi út és a Stadion út térségében, beleértve a Kígyópatika környékét és a Kovács Károly téri belső parkolót is, az E.ON szakemberei már meghatározták a kábelhibákat és ki is cserélték az érintetteket. Így ezeken a helyeken újra világítanak az utcai lámpák. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint viszont a Landorhegyi úton, a Kodály óvoda környékén jelenleg is zajlik a hálózati hibamérés. Emiatt előfordulhat, hogy a lámpákot nappal is világítanak. Az által szegett úton szintén keresik a hiba okát. A Kazinci tér és a Széchenyi tér környezetében viszont már bemérték a hiba helyét, a javítást pedig a napokban el is végzik majd. Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható a héten néhány zalai településen. Tisztítják a tárolókat a Zalavíz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma a Söjtöri és a Bocföldei közös önkormányzathoz tartozó településeken dolgoznak. Szerdán és csütörtökön pedig Zalalövő, Nagyfernekág, Kisfernekág, Irsapuszta, Szűcsmajor, Csütörtökhegy és Csöde következik. Szeptember első napján még nyárias meleg várható térségünkben. A napos időszakokat azonban egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők. Délután 29 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell a térségben. A hevesebb zivatarok közelében átmenetileg viharossá válhat a szél. A csapadék után több fokkal frissebb levegő érkezhet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Véget ért a nyár, szeptember 1-e van, iskolakezdés, tanévkezdés, és hát ennek megfelelően sokkal nagyobb forgalom az utakon. Óvatosan vigyázzunk egymásra, a gyerekekre, az iskolák környékén, kedves autósok. Ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Mindjárt a Simply Red, nem sokára Amy Winehouse, most pedig Mika dala jön, a Grace Kelly, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék!
3: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 1-én, azon a napon, amelyen 1985-ben francia és amerikai tudósok Robert Ballard vezetésével megtalálják az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát Új-Funlandnál. Hogy mi mindenről híres még a mai nap, kiderül egy picit később, addig nem sokára a Maxi Priest dala szól a Close to You, most pedig Mark Ronson alapjára Amy Winehouse énekel, szól a Valeria Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő lesz, a front után kicsit felfrissül a levegő, és itt-ott még lehet kisebb zápor, zivatar a nap első felében, 26-32 fok között alakul a maximum. Még több részlet és friss információk rögtön, 7:30 közeleg, úgyhogy jönnek a friss hírek, aztán a Backstreet Boys dala, a Larger Than Life a Besten. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Indul az iskolában az erdőprogram. Vadászati konferencia Zalaegerszegen. Nem lesz áram több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül. Ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
1: Zala megye vadgazdálkodásának jövője címmel rendeztek konferenciát a Városháza dísztermében. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint a szakmai előadásokon szó esett a gímszarvas gazdálkodás gyakorlati tapasztalatairól, valamint a belterületen megjelenő károkat okozó vad kezeléséről is. Ezek a kérdések a szakemberek mellett a települések és az itt élők számára is egyre fontosabbak, ezért különösen értékes az együttműködés és a közös gondolkodás. A programsorozat szombaton a zalai vadászati évadnyitóval folytatódott, szeptember 4-én pénteken pedig elkezdődik a vadpörkölt és borfesztivál, ahol ünnepi felvonulással, jótékonysági vadfőzéssel és koncertekkel várják majd az érdeklődőket. Órákig tartó áramszünet várható a héten több zalai településen is. Az EON karbantartási munkákat végez, ezért szünetel majd a szolgáltatás, írja az AOL. Ma Baty, Kerecseny, Nagykanizsa és Zalaegerszeg egyes utcáiban nem lesz áram. Kedden Cserszeg Tomai és Lenti lakosai számíthatnak erre, szerdán Gősfán és Lentiben dolgoznak a szakemberek, csütörtökön pedig Cserszeg Tomai és Keszthely következik. Ez utóbbi városban még pénteken is zajlanak majd a karbantartási munkák. Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 1-én, kedden, Egyed Egon napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 41 éve a mai napon, 1985-ben megtalálták az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsát. 1946-ban ezen a napon született Barry Gibb, angol énekes dalszerző, a Bee Gees tagja, az egyetlen ma is élő Gibb fivér. 1957. szeptember 1 megszületett Gloria Estefan, kubai származású Grammy-díjas amerikai énekesnő, a Miami Sound Machine egykori tagja, a latin pop zene úttörője. 32 éves Carlos Sainz Jr. spanyol autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1984-ben ezen a napon született Joe Troman, amerikai gitáros, a Fall Out Boyból. 1996-ban, szintén a mai napon született Zendaya Marie Stormer Coleman, művész nevén Zendaya, amerikai színésznő, énekesnő, táncos. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legendás rapper Tupac Shakur zárta az órát, és 30 év után bűnösnek mondta ki a bíróság Tupac gyilkossági ügyének egyetlen vádlottját. Egyetlen egy kérdésem van. Miért kellett erre 30 évet várni?
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Elkezdődött az iskola, és ez sajnos az utakon is érezhető. Nagyon sok helyen sokkal erősebb a forgalom, főleg a nagyobb városok bevezető útjain és az autópályákon, illetve baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé. Autó és kamion ütközött az M0-ás csomópont előtt, most is nagy a torlódás. Jó utat, óvatosan! Rögtön 8 óra, újból megszólal az iskolai csengő, és szólnak tovább a hírek után is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, például a Well Hello-tól. Vagy a Molokótól. Jó reggelt szeptember 1-én! Friss hírek, aztán újból sok jó zene jön a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Papírnyugták adatainak kézirögzítése. Önvezető autókat mutattak be. Kormányablak busz több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére.

0: szolgáltatás teljesíthető.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Két ilyen járművet is bemutattak szombaton a Városháza előtti téren, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt arról, hogy Zalaegerszegen a városi forgalomban próbálják majd ki, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a környező autók mozgására. A Zalazon területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat, itt sikeresek voltak a tesztek. Olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül majd a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Szeptemberben is járja majd Zala vármegyét a kormányablakbusz. Több településen is megáll majd. Erre hívta fel a figyelmet a Vármegyei Kormányhivatal honlapján. A busz ma Zala, Pátiba, Sármellékre és Zalavárra érkezik, és a polgármesteri hivatalok előtt parkol. Szeptember 3-án csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatal előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok, szeptember 1-én kedden. Tibortól tudjuk, hogy baleset történt az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között. Köszönjük az infót. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, Desiree és a Life Mojo a Chillinnel ebben a pillórában. Elsőként viszont Florida érkezik és Kesha a Right Round-dal. 5 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék megszólalt. 8-kor az iskolai csengő, elkezdődött az idei tanév, és hát ez az ok annak, hogy az úton is jóval nagyobb a forgalom. Baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé, az M0-ás csomópont előtt autó és kamion ütközött, emiatt még mindig nagy a torlódás, és ugyanez a helyzet az 1-es főúton Bicske és Herceghalom között is. Szintén baleset lassítja a haladást az M0-áson az M5-ös felé, a hárosi Nagy-Duna híd előtt, lassú az M3-as bevezető a fővárosban, és így tovább, a szokásos helyek mondhatni. Ha további közlekedési info van, várom 0620 5555 155-ös hívható SMS Viber számunkra. Mojoékkal csillezünk, jön a Chillin a Besten, jó reggelt!

0: Rest FM, a legjobb zenék. Felfrissült a hidegfront után a reggel. Fújdogál a szél odakint, és hát kisöpörte a szaharai port a légkörből a front, de egy kérdésem maradt. Esett valahol? Oké, dörgött, villámlott, hallottam éjszaka, de esett valahol? Nálunk nem. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Hol esett? És hol nem? Jöhetnek a válaszok. Joe Bácsóval megyünk tovább a fél kilences hírek után. Funky Groove a besten. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Biztonságosan közlekedő gyerekek. Javítják a közvilágítás hibáit. Vízhiány néhány zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert rendőr alezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
2: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál. Emiatt tavaly egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Elkezdődött a közvilágítási hibák kijavítása. Az autóbuszállomás a Berzsenyi út és a Stadion út térségében, beleértve a Kígyópatika környékét és a Kovács Károly téri belső parkolót is, az EON szakemberei már meghatározták a kábelhibákat és ki is cserélték az érintetteket. Így ezeken a helyeken újra világítanak az utcai lámpák. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint viszont a Landorhegyi úton, a Kodályóvoda környékén jelenleg is zajlik a hálózati hibamérés. Emiatt előfordulhat, hogy a lámpák ott nappal is világítanak. Az által szegett úton szintén keresik a hiba okát. A Kazinci tér és a Széchenyi tér környezetében viszont már bemérték a hiba helyét, a javítást pedig a napokban el is végzik majd. Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható a héten néhány zalai településen. Tisztítják a tárolókat a Zalavíz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma a Söjtöri és a Bocföldei közös önkormányzathoz tartozó településeken dolgoznak. Szerdán és csütörtökön pedig Zalalövő, Nagyfernekág, Kisfernekág, Irsapuszta, Szűcsmajor, Csütörtökhegy és Csöde következik. Szeptember első napján még nyárias meleg várható térségünkben. A napos időszakokat azonban egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők. Délután 29 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell a térségben. A hevesebb zivatarok közelében átmenetileg viharossá válhat a szél. A csapadék után több fokkal frissebb levegő érkezhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a FM a legjobb zenék. Átvonult felettünk a front, és kérdeztem a hallgatókat, hogy ki az, aki tapasztalt esőt is, mert hogy nálunk újból csak száraz, hideg, dörgős, villámlós front volt. Azt írja nekünk valaki, szia Levi, Csepelen bizony órákig zuhogott végre, puszi Anett. Na hát ez jó hír, ezek szerint csak ilyen lokális zivatarok voltak, az országos eső elmaradt. Jade, Don't Walk Away, ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szeptember 1, visszatérés az iskolapadba és az ártatlansághoz. Return to Innocence címmel 9 után biztosan szól az Enigma slágere és Király Viktoré is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, remélem mindenki épségben beért az iskolába, a munkahelyre, de ha továbbra is dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között, szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Zalaegerszeg múltja és jelene talán sehol másutt nem fonódik össze szorosabban, mint a Deák téren. Évszázadokkal korábban ezen a helyen állt Zalaegerszeg vára, ennek helyén épült fel a Barokk megyeháza impozáns épülete is. Itt láthatjuk az ország első Deák Ferencet ábrázoló szobrát, melyel Zala megye tisztelgett a neves államférfi emléke előtt. A tér néhány épülete az új évezred hajnalán is egy polgári kisvár. A 19. század végi hangulatát árasztja. Az 1819-es dokumentumokban Nemes vármegye tömlőceire néző utcaként hivatkoztak rá, noha már a 19. század első felében is inkább tér jellegűnek tűnt a széles, öblös utca, melyet hívtak Várkertnek és Piactérnek is. 1888 óta hivatalosan Deák tér, az itt álló szobrot pedig 1879-ben állították fel.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Nyugat-Dunától régióban Zalaegerszeg üdülő területén található a zalaegerszegi termálfürdő, mely 2007 óta várja a felüdülni vágyó vendégeit. Különlegessége az Európában egyedülálló hang- és fényterápia, és a pollenmentes fürdőtér, amit egy légkezelő rendszer biztosít, így allergiával szenvedő vendégek is zavartalanul fürdőzhetnek. Hévízkútból nyert gyógyvizen mérsékelt ásványi anyagtartalmú, kiválóan alkalmas ízületi megbetegedések, izomfájdalmak, valamint nőgyógyászati gyulladások enyhítésére. A zalaegerszegi termálfürdőben 3 élménymedence, 2 termálvizes ülőmedence és 3 külön szintekből kialakított gyermekmedence is megtalálható. Kültéren egy egész évben használatos felnőtt medence és csúszda kapott helyet. Szaunái között egy beltéri és egy kültéri klasszikus finn szauna vehető igényben merülődésával és sótéglákkal.
0: Best FM, a legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Indul az iskolában az erdőprogram. Vadászati konferencia Zalaegerszegen. Nem lesz áram több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül. Ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
3: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a második és a

0: Olaj Zoltán posztja szerint a szakmai előadásokon szó esett a gímszarvas gazdálkodás gyakorlati tapasztalatairól, valamint a belterületen megjelenő károkat okozó vad kezeléséről is. Ezek a kérdések a szakemberek mellett a települések és az itt élők számára is egyre fontosabbak, ezért különösen értékes az együttműködés és a közös gondolkodás. A programsorozat szombaton az alai vadászati évadnyitóval folytatódott, szeptember 4-én pénteken pedig elkezdődik a vadpörkölt és borfesztivál, ahol ünnepi felvonulással, jótékonysági vadfőzéssel és koncertekkel várják majd az érdeklődőket. Órákig tartó áramszünet várható a héten több zalai településen is. Az E.ON karbantartási munkákat végez, ezért szünetel majd a szolgáltatás, írja az AOL. Ma Baty, Kerecseny, Nagykanizsa és Zalaegerszeg egyes utcáiban nem lesz áram. Kedden Cserszeg Tomai és Lenti lakosai számíthatnak erre, szerdán Gősfán és Lentiben dolgoznak a szakemberek, csütörtökön pedig Cserszeg Tomai és Keszthely következik. Ez utóbbi városban még pénteken is zajlanak majd a karbantartási munkák. Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kylie Minogue milliárdossá vált, no nem anyagilag, hanem a Spotify-on. Can't Get You Out of My Head című dala elérte az 1 milliárd streamet. Ez pedig egy a videóklip forgatásakor készült ruhapróbás fotó megosztásával. Na és persze egy nosztalgikus poszttal ünnepelte. Most húga Danny Minogue indítja az órát, 5 perccel múlt 9. Hello, Max Levente vagyok.
1: Best

FM a legjobb zenék. Elkezdődött a meteorológiai ősz, az iskola, és sajnos történtek balesetek is. Tart a helyszínelés az egyes főúton, Bicske és Herceghalom között a főváros felé vezető oldalon nagyobb a torlódás, de a másik oldal is lassabb. Két autó koccant az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár térségében, a 62-es kilométernél a külső sávot lezárták. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Az Enigma folytatja a kedreggelt, Return to Innocence a Besten.

Sometimes címmel szólt a Brand New Heavies dala Best FM, a legjobb zenék. Néha bizony, hát a jóból is megártasok. Így például a szülőknek a nyári szünet, a gyerek felügyeletben megfáradt anyukák, apukák pedig egy önfelett bulizással ünnepelhetik az iskola kezdést és szeptember eljövetelét. Jön a Booty Love és a Boogie Tonight, és bugizni este ma a Night Shiftben Funkira lehet 6-tól. White Boy 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Best FM, a legjobb zenék. Timi, gyönyörű, gyönyörűen összeraktad. Nagy taps zenei szerkesztőnknek, ugyanis a C-Block Summertime, azaz nyár című dala után jön szeptember 1-én legalábbis Petra Marklund, egy dán énekesnő, aki az ősz első havának nevét választotta művész nevéül. A meteorológiai ősz pedig szeles, de meleg idővel indul a tegnapi kánikulához képest, a hidegfront egy kicsit felfrissítette a levegőt, a maximum ma 30 fok körül alakul, említésre méltó csapadék nélkül. Jön tehát az éterben is szeptember és a Cry For You a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így szeptember 1-én már bátran gondolhatunk nosztalgiával a mögöttünk álló nyárra, bár nem tudom, kinek mi maradt meg belőle a hűkupolán kívül. 10 után pedig folytatódik a zenei nosztalgia az ezredforduló legnagyobb slágereivel. Itt lesz a Fats & Small. Listen to what I say. Got to turn around. És a Nox is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Papírnyugták adatainak kézirögzítése. Önvezető autókat mutattak be. Kormányablak busz több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van. Kedd. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Két ilyen járművet is bemutattak szombaton a Városháza előtti téren, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt arról, hogy Zalaegerszegen a városi forgalomban próbálják majd ki, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a környező autók mozgására. A Zalazon területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat, itt sikeresek voltak a tesztek. Olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint

0: Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Vízközlekedési info, Szabitól azt írja, M1 a határfelé Bicskénél egy lerobbant teherautó a külsőben, vigyázzatok, 2-3 kilométer a dugó. Köszönjük szépen az infót, 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra jött, 5 perc elmúlt 10. Hello, boldog szeptembert, kedves szülők, gyerekek és mindenki. James Blunt-tal indul az óra, Bonfire Heart, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best

Best FM, a legjobb zenék. Az, hogy elkezdődött a szeptember, nem jelenti a fesztivál szezon végét, sőt, jönnek a szüreti mulatságok. Egy biztos, hogy 2040 tavaszáig semmilyen rendezvényen nem találkozhatunk majd Praz Michellel. A Fugees egykori rapperét 2025 novemberében ítélte el a Washingtoni Szövetségi Bíróság többek között illegális külföldi lobby tevékenységért, pénzmosásért és kampányfinanszírozási csalásért. Miután egy malajziai milliárdostól kapott pénzeket csatornázott be Barack Obama 2012-es kampányába. Őt halljuk a Ghetto Superstars alapesten.

hagyom a dékén, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: Best FM, a legjobb zenék szeptember 1-én, jelenleg három helyen is 5 kilométert meghaladó dugó van. Az egyik ilyen az M1-es a határ felé Bicskénél, ahol lerobbant egy teherautó. Az M0-áson az M1-es felé Vecsésnél két autó ütközött, a belső sávot foglalják el. Az M3-ason pedig új terelést építenek Kerekharaszt térségében. Oda-vissza torlódik a pálya, ott is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A holland Alice DJ a magányos farkasokhoz intéz majd egy kérdést. Szerinted jobb neked egyedül? Do you think you're better off alone? Ez biztosan elhozza az ezredforduló hangulatát, na és a Krisztál is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírekkel folytatjuk mindjárt, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sűrűbb lett a forgalom az iskolák környékén, tanszercsomagokkal segít az egyszülős központ. Repülőgépnek csapódott egy menekülő tinédzser. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika rendőr a lezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajomban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanévnyitóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Iskola kezdési támogatást nyújt az egyszülős központ, összesen 156 gyermek kap több mint 5 millió forint értékben tanszereket. A legnagyobb, mintegy 50 ezer forintos csomagot 56 elsős viheti haza. Az iskolatáska mellett toltartó, füzetek és írószerek is kerültek bele. A nagyobb diákokat az életkoruknak megfelelő felszereléssel segítik. Egy rettéren ért véget egy autós menekülés az Egyesült Államokban. A rendőrök azért próbálták megállítani a 17 éves sofőrt, mert azt gyanították, hogy a kocsi több bűncselekménnyel is összefügghet. A

0: keleti napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az All Summer Long Kid Rock-tól, aki egész nyáron csak tervezte, hogy majd kimaxolja a nyarat, de nem tette meg, az most bánhatja. Szeptember 1-e, ez áll a naptárban, és két név, Egyed, Egon, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 5 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok. Hozom még Krisztina Aguilérát, jön Ájdakor Pedlagrandal, és a Fragma is mindjárt.
2: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, ahol a 90-es és 2000-es évek legendái hallhatóak. És jó hír az éra egyik ikonikus csapatának rajongói számára, hogy új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza a Take That. Gary Barlow, Mark Owen és Howard Donald bejelentették a zenekar 10. stúdióalbumát, a Dreamers-t, az első új dalt, a Feel My Love-ot, valamint a hozzá kapcsolódó jövőre tervezett nemzetközi turnét is. Most pedig egy elektronikus legendával megyünk tovább, a holland Alice DJ formáció 1999-es dalával. Ez a Better Off Alone, a Besten.
1: Best FM.

0: FM, a legjobb zenék. Máté írja nekünk, hogy baleset történt az M0-áson, az M1-es felé a Diósdi lehajtó előtt, alakul a dugó. Köszönjük szépen, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, és nagyjából 4-5 kilométeres dugóra kell készülni az M3-ason is mindkét irányban Kerekharasztnál, ahol új terelést építenek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: and we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 1, ez a szomorú valóság, azaz véget ért a nyár, legalábbis a meteorológiai. Egyelőre viszont marad a kellemes, nyárias meleg, felfrissült az idő a hidegfront miatt. 30 fok körül alakul a maximum, és szeles időre kell készülni, csapadék nélkül. Deja vu, I can't stop, hogy fokozzuk a deja vu érzést a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ez a folytatás a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sarah Connor TQ-val, na és Majoros Rita, ők indítják a meteorológiai ősz első délutánját. Pillanatokon belül a legfrissebb hírek után, Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Napos száraz időnk lehet ma. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdésre. Októberben nyílik a vásárhelyi őszi tárlat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskola kezdés reggelén, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési miniszter szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbusz állt forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrészhiány miatt. A tárcavezető hozzátette, továbbra is vannak nehézségek egyes típusok üzemeltetésével, ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrészellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Erősíteni a kapcsolati erőszak áldozatainak védelmét a Belügyminisztérium. Pósvai Gábor tárcavezető szerint kiterjesztenék a távoltartás rendszerét, a bíróság pedig hosszabb időre is elrendelhetné azt. Azt is lehetővé tennék, hogy a hatóságok már korábban közbelépjenek, ha veszélyben van az áldozat. A közlekedés biztonsági javítására szintén változásokat terveznek, nagyobb intézkedési jogot adnának a rendőröknek, a kirívó szabályszegéseket pedig szigorúbban büntetnék. A javaslatokról egyeztetés kezdődik. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek, a klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolák Egyesületének elnöke.
2: A zöldföldek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra.
1: Több mint 180 alkotást mutatnak be az idei vásárhelyi őszi tárlaton. A festményeket, grafikákat és szobrászati munkákat több mint 1200 nevezett műből választotta ki a zsűri. Nátyi Róbert a testület elnöke szerint egységes, magas színvonalú, mégsem zsúfolt kiállítás várja majd a közönséget az Alföldi Galériában. A 72. tárlat október 4-én nyílik meg, ekkor hirdetik ki a szakmai díjak nyerteseit is. Idén először adják át a Kuruc D. István festőművész emlékére alapított elismerést. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Budapest FM a legjobb zenék, Zséda és a Fantom után szép délutánt kívánok mindenkinek. Maxim Levi az előző óra végén azt mondta, hogy indíthatjuk együtt a meteorológiai ősz első délutánját. Hát ahogy kinézek az ablakon is, ahogy jöttem idefelé, még nem érzek ebből az őszből semmit, sőt, még most pont azokban a napokban vagyok, hogy előkerült pár nyári felsőm és nadrágom a szekrény aljáról, úgyhogy azokat most gyorsan felveszem, amíg még jó az idő, úgyhogy szerintem a különböző pumpkin spice latte-val és az ilyen őszi italokkal még azért várjunk pár napot. Élvezzük ki ezeket a meleg napokat. Nagyon sokan pedig elindultak ma a suliba, sőt, lassacskán szerintem már végeznek is suliban, oviban, hiszen elindul az újabb tanév. Szóval van mit kilazulnunk, kipihennünk ezen a délutánon, úgyhogy kezdjünk is neki. George Michael lejön mindjárt az Outside, az Outcast is érkezik, most pedig a Black Machine-nel és a Jazz Machine-nel süvít tovább a délután. Legyen szép a napjuk!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a...

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután megszokhatták, ma is hozom a legfrissebb útinfókat. Ahogy megkapom őket, már adom is tovább. Például, hogy az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében elvontatták a korábbi műszaki hibás autót, a 36-os kilométertől lassan úgy tűnik, hogy a torlódás feloszlódik. Sokan haladnak Budapest felé, egyébként így az M1-esen Tatabánya és Óbarok között szakaszos torlódás van a kiépített terelésnél. Elsősorban a külső sávon nehéz autózni, úgyhogy aki autóval van, mármint hogy személyautóval és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia ma is. Én pedig kérem önöket, ha látnak valamit az utakon, akár alternatívájuk van, kerülőútról tudnak, nagyon megköszönöm, hogyha ma is jelentkeznek vele. 0620 55 55 155 a számunk. Utazunk ma délután is együtt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annyira jó ez a karameldal, ez volt a jelenés, ha esetleg valakinek így nem volt meg a címe. Pár perc múlva délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig belecsapunk a délután következő órájába. Sugar Babes-szel! De itt lesz a jetlag is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraépülhetnek szélerőművek idehaza. Ismét felmérik a balatoni bringa körállapotát. A rakparton nyitják meg a jégkorong szezont. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 járásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Az erőműveket magántőkéből építik meg, másfél milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelni a szélerőművek együttes teljesítményét. Nagyot esett a lakáspiaci kereslet augusztusban, éves összevetésben több mint 40%-kal kevesebben érdeklődtek az eladó otthonok iránt, júliushoz képest azonban mintegy 5%-os volt a visszaesés. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál szerint ez nem hirtelen piaci gyengülést jelez, az otthonstart tavaly indulása sok olyan vevőt is előrehozott, aki eredetileg később vásárolt volna. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Egy napra a pesti alsó rakpartra költözik a jégkorong, szombaton itt rendezik meg a hazai bajnoki szezonnyitó eseményét. A látogatók korábbi és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak, bemutatókat láthatnak, és maguk is kipróbálhatják a sportágat. Az ingyenes programokkal olyanokat is megszólítanának, akik eddig legfeljebb a képernyőn vagy a lelátóról találkoztak a jégkoronggal. Ma országszerte napos, gyengén felhős időre készülhetünk, záporoknak már csak kicsi lehet az esélye. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet, vagyis kellemesen nyári napunk lehet. Holnap még sok napsütés jöhet fátyol és gumoly felhőkkel, estétől viszont nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlra záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig máshol is lehet eső. Csütörtökön és pénteken újra több napsütésre számíthatunk, de az élénk nyugati szél időnként felfrissítheti a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra után is 5 perccel mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, is tartsanak velem ebben a napsütésben, így a szeptemberi első délutánon. És a legjobb zenékkel természetesen Mark Morrison érkezik hamarosan, és a Return of the Mac. De most a Sugar Babes-szel indul az óra. Jön a Hole in the Head. Hamarosan a napkérdését is felteszem, maradjanak velem.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok helyen ma elkezdődött az iskola, például a középiskolákban is, illetve ma van az Ír levelet világnap. Úgyhogy én egy picit összevontam ezt a két témát a mai nap kérdésében. Arra vagyok kíváncsi, hogy ki mit írna egy levélben, mondjuk három mondatban, az éppen középiskolát megkezdő énjének. Lehetnek ezek jó tanácsok, figyelmeztetések, akár egy-két kedves gondolat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ki mit írna. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Ki mit írna három mondatban egy levélben a középiskolát éppen megkezdő énjének? Hát tényleg, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, gyorsan én is összeszedem a gondolataimat, miközben Mark Morrison zenél nekünk, ilyen a Return of the Mac, azt hiszem ez már hazafelé tartva az iskolából egy tökéletes dal. Szól is itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright, ezek pedig a legfrissebb útinfók, amiket kaptam a hallgatóktól, úgyhogy már adom is őket tovább. Sokan vannak az M1-esen, Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között továbbra is erős a forgalom, az M0-es autóúton a déli szektorban pedig az M1-es autópálya felé az M6-os csomópontja után baleset történt. A 11-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult dugó már legalább 10 kilométeres. Távolabb a keleti szektorban, az M5-ös felé vezető oldalon Vecsés térségében pedig szalagkorlátot javítanak, itt is több kilométeres a kocsisor a 36-os kilométernél. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is ide az útinfókat, bárki bármerre jár az országban és lát valamit. Köszönöm, hogyha jelentkezik ezzel az információval, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy nagyon kedves üzenetet, aki éppen autóban ülve hallgatja a Best FM-et, és ott áll már a gyermekei iskolája előtt, mert hogy felső tagozatosok mind a ketten lassan végeznek ilyen kettő körül a suliban, és így az első napon viszi őket hazafelé, és azt érezte, hogy most így kicsit így nosztalgiázik ott a kocsiban, és visszaemlékezett az ő általános iskolai éveire. Úgyhogy arra kért engem, hogyha a következő órában meglepném ezekből az időkből, vagy ebből az időből egy-egy dallal, annak nagyon örülne ott még a várakozás közben. Hát választottam egy Ashwat dalt, annyit írtál, hogy a 90-es években voltál általános iskolás, ez egy 94-es dal, úgyhogy neked szól majd a Shine. De énekelhetjük a Margaret Island dalát is, jön a Valahol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jobban kell figyelnünk az iskolák környékén. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógus szakszervezet. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Ma országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén a sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta a rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Az oktatás a nemzet jövőjét alapozza meg, erről beszélt Bak András Nagybajomban. A köztársasági elnök a helyi általános iskola tanévnyitóján hangsúlyozta, a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú. A tanárok ugyanis nem csak oktatnak, hanem odafigyelnek a gyerekekre, fejlesztik őket, példát mutatnak és tartást is adnak nekik. Az államfő szerint ezért a pedagógusi hivatást ma is a legmagasabb fokú megbecsülésnek kellene öveznie. Egységes iskola finanszírozást sürget a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint minden gyermek után azonos támogatásnak kellene járnia, függetlenül attól, hol tanul és ki tartja fenn az intézményt. Azt is szeretnék, hogy az igazgatók önálló költségvetéssel gazdálkodhassanak. Javaslataikat ősszel küldik el a kormánynak és a parlamenti frakcióknak. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A Kármán Tódor nevét viselő kutatóhely több mint 1,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap. Az egyetem és a Hurren csillagászai olyan számítógépes modelleket és szoftvereket fejlesztenek, amelyek az űrkommunikációt, a navigációt, a műholdas megfigyelést és az űrbiztonságot segíthetik. Folytatódik a nyárias idő, esőre alig ha számíthatunk. Mondom a részleteket az időjárás jelentésben. Ma nyugodtabb arcát mutathatja az időjárás, sok napsütésre, kevés felhőre is, jobbára száraz időre számíthatunk. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. A hőmérők délután 27 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak. Az előrejelzések szerint holnap napközben még maradhat a napos nyári hangulat, de estére nyugat felől megváltozhat a kép. Felhők gyülekezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat, éjjel pedig helyenként eshet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csináltam egy jó forró kávét, és hozom önöknek a legjobb forró dalokat a 90-es és 2000-es évekből, úgyhogy készüljenek itt 2 óra után is 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt a Jakarta és az American Dream, de itt lesz majd Rosella is, és az Everybody's Free. Most Kanye West indítja az órát egy nagy kedvencemmel. Érkezik a Stronger.
0: Best FM.

And when you do it like

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mit üzennénk mondjuk egy három mondatban az éppen ma középiskolát kezdő énünknek. Azt írja Anna, ne görcsölj rá arra, hogy mindenkinek megfelelj, mert nem fog sikerülni, és nem is kell. Merj barátkozni, kérdezni és hibázni. Ja, és ne aggódj annyit a matek dolgozat miatt, túl fogod élni. Ezt üzenne Anna. Na, de nézzük Bence üzenetét. Légy kedves azokkal, akikkel együtt kezded a középiskolát, mert nem tudhatod, ki lesz közülük a legjobb barátod 10 év múlva. Ne akard másnak látszani, mint aki vagy, és élvezd ki ezt az időszakot, mert nagyon gyorsan elrepül. Sokkal gyorsabban, mint gondolnád. Azért milyen jó lett volna, hogyha kapunk néhány ilyen üzenetet a középiskola első napján, nem? 0620-55-55-155 jöhetnek még ide a hasonló, kedves, vagy tényleg akár figyelmeztető üzenetek is. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Mellé pedig egy 1994-es Aswad sláger, ami igazán hozza a nyarat, a napsütést, és egy picit most így a nyár végét is, mindezt Regi köntösben. Ez a Shine a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Véget érte a baleseti helyszínnel és az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után. A 11-es kilométernél már minden sáv járható, így az időközben kialakult, hát legalább 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel, de már legalább feloszlóban van. A 61-es főúton Előszállás és Alsó-Szent Iván között egy korábban a árokba hajtott kamion műszaki mentése folyik éppen, a 11-es kilométernél áll a forgalom. 0620 55 55 55, ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak.
5: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
6: Biztonságosan közlekedő gyerekek. Javítják a közvilágítás hibáit. Vízhiány néhány zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Tanítsuk meg a gyerekeket biztonságosan közlekedni. Erre hívták fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán a rendőrök. Vad Róbert rendőr alezredes rádiónknak elmondta, hogy nem csak az autósoknak, hanem a gyerekeknek is be kell tartaniuk a közlekedés szabályait a balesetek elkerülése érdekében.
7: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
6: A rendőrök országszerte a polgárőrökkel együtt segítik a közlekedést az iskoláknál. Emiatt tavaly egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Elkezdődött a közvilágítási hibák kijavítása. Az autóbuszállomás a Berzsenyi út és a Stadion út térségében, beleértve a Kígyópatika környékét és a Kovács Károly téri belső parkolót is, az EON szakemberei már meghatározták a kábelhibákat és ki is cserélték az érintetteket. Így ezeken a helyeken újra világítanak az utcai lámpák. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint viszont a Landorhegyi úton, a Kodályóvoda környékén jelenleg is zajlik a hálózati hibamérés. Emiatt előfordulhat, hogy a lámpákot nappal is világítanak. Az által szegett úton szintén keresik a hiba okát. A Kazinci tér és a Széchenyi tér környezetében viszont már bemérték a hiba helyét, a javítást pedig a napokban el is végzik majd. Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható a héten néhány zalai településen. Tisztítják a tárolókat a Zalavíz ZRT szakemberei. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma a Söjtöri és a Bocföldei közös önkormányzathoz tartozó településeken dolgoznak. Szerdán és csütörtökön pedig Zalalövő, Nagyfernekág, Kisfernekág, Irsapuszta, Szűcsmajor, Csütörtökhegy és Csöde következik. Szeptember első napján még nyárias meleg várható térségünkben. A napos időszakokat azonban egyre gyakrabban zavarhatják meg felhők. Délután 29 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell a térségben. A hevesebb zivatarok közelében átmenetileg viharossá válhat a szél. A csapadék után több fokkal frissebb levegő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
8: 88.9 Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, figyelem, közeledik a határidő. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugat adatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Nemrég a videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnék használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak, aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül kell beküldenie az adatokat. A papír nyugtát használó vállalkozások ezt egy egyszerű webes felületen kézi rögzítéssel tehetik meg. A pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpont az adatszolgáltatást előírő jogszabály hatályba lépését követően szeptember 1-től érhető el. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a kézi adatrögzítés mellett továbbra is a legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Az applikáció gyakorlatilag egy zsebben hordható pénztárgép, okostelefonon használható, a nyugta néhány koppintással elkészíthető, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. A szeptember 1-e és december 31-e közötti szankciómentes időszakban a NAV továbbra is a segítségre és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. A revizorok az új kötelezettség elmaradása miatt még nem bírságolnak, hanem támogatják a vállalkozásokat abban, hogy megismerjék az új szabályokat és megtalálják a saját működésükhöz leginkább illő adatszolgáltatási módot, közölte az adóhivatal. Részletek a NAV honlapján. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten. Hiába.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota Bozsok csomópont felé és a hajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Indul az iskolában az erdőprogram. Vadászati konferencia Zalaegerszegen. Nem lesz áram több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül. Ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdőprogramjának programfelelőse.
3: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrál, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb bárodföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni is figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
2: Zala megye vadgazdálkodásának jövője címmel rendeztek konferenciát a Városháza dísztermében. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint a szakmai előadásokon szó esett a gímszarvasgazdálkodás gyakorlati tapasztalatairól, valamint a belterületen megjelenő károkat okozó vad kezeléséről is. Ezek a kérdések a szakemberek mellett a települések és az itt élők számára is egyre fontosabbak, ezért különösen értékes az együttműködés és a közös gondolkodás. A programsorozat szombaton a Zalai Vadászati Évadnyitóval folytatódott, szeptember 4-én pénteken pedig elkezdődik a vadpörkölt és borfesztivál, ahol ünnepi felvonulással, jótékonysági vadfőzéssel és koncertekkel várják majd az érdeklődőket. Órákig tartó áramszünet várható a héten több zalai településen is. Az EON karbantartási munkákat végez, ezért szünetel majd a szolgáltatás, írja az AOL. Ma Batyk, Kerecseny, Nagykanizsa és Zalaegerszeg egyes utcáiban nem lesz áram. Kedden Cserszegtomai és Lenti lakosai számíthatnak erre, szerdán Gősfán és Lentiben dolgoznak a szakemberek, csütörtökön pedig Cserszegtomai és Keszthely következik. Ez utóbbi városban még pénteken is zajlanak majd a karbantartási munkák. Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
1: 88.9 Best!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM-mel legjobb zenék. Vannak, akik egyetlen spoilert sem akarnak hallani, amíg el nem jutnak a történet végéig, mások viszont egyszerűen nem bírják ki, és előbb fellapozzák az utolsó oldalt, amikor könyvet olvasnak. Hogyha te is közéjük tartozol, valószínűleg ismerős az érzés, nem feltétlenül elrontani akarod a meglepetést, egyszerűen csak szeretnéd tudni, hogy mire számíthatsz, és lehet, hogy ennek több köze van a személyiségedhez, mint gondolnád, mert hogy a Kaliforniai Egyetem San Diego-i kutatói több kísérletben vizsgálták, hogy hogyan befolyásolja a történetek élvezetét, ha az olvasó már előre tudja a végkifejletet. A résztvevők különböző novellákat olvastak, amelyek között rejtélyek és csattanóra épülő történetek is voltak. Meglepő módon sokan jobban élvezték azokat a változatokat, amelyekben már ismerték a történet végét. Ennek egyszerű oka lehet, ha nem azon gondolkodunk folyamatosan, hogy vajon mi fog történni, több figyelmünk marad magára a történetre. Észrevehetjük az apró részleteket, a szereplők viselkedését, a finom utalásokat, és azt is, hogy hogyan áll össze a történet egészé. Na de mit is árul el rólunk ez a szokás? Szeretjük például a kiszámíthatóságot, hogyha előre tudjuk, hogy mi lesz a vége, eltűnik az ismeretlenből fakadó feszültség. Lehet, hogy számunkra egyszerűen megnyugtatóbb, hogyha van egy biztos pont, amihez képest követhetjük az eseményeket, és biztos lehetünk benne, hogy nagyon semmi sem fog majd váratlanul érni. De jelentheti ez a szokás azt is, hogy nálunk nem feltétlenül a meglepetés a lényeg, lehet, hogy sokkal inkább az élvezet, ahogyan egy történet eljut a végkifejletig. Hogyha már tudjuk, hogy mi vár ránk, könnyebben észreveszünk azokat az apróságokat is, amelyek elsőre talán elsiklanának mellettünk. Az pedig szintén szerepet játszhat, hogy jól esik, ha valamit könnyű követni. A kutatások szerint az agyunk általában kellemesebbnek találja azt, amit könnyebben fel tud dolgozni, hogyha ismerjük a történet végét, a korábbi események és utalások is gyorsabban a helyükre kerülhetnek, és nem fogjuk azt érezni, hogy az agyunkban az egész sztori bonyolultá vált. És persze az is lehet, hogy egyszerűen csak így szeretünk olvasni, nem mindenkit ugyanaz ragad magával egy könyvben. Van, akit a fordulatok izgatnak, más pedig akkor tud igazán elmerülni egy történetben, ha már sejti, hogy hová tart. Úgy tűnik, egyik sem rosszabb módja annak, hogy élvezzünk egy jó olvasmányt. Én pedig akár olvasás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Rádiót, FM legjobb zenék, SMS, telefon, Viber 0650555155, útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, így aztán csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az M70-es autópályán is érdemes figyelni az M7-es irányába, a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leállósávon halad. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Papírnyugták adatainak kézirögzítése. Önvezető autókat mutattak be. Kormányablak busz több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 1-e van, kedd. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
2: Önvezető autókat tesztelnek Zalaegerszegen. Két ilyen járművet is bemutattak szombaton a Városháza előtti téren, ahol Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt arról, hogy Zalaegerszegen a városi forgalomban próbálják majd ki, hogy hogyan reagálnak az autók a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a környező autók mozgására. A Zalazon területén, vagyis zárt pályán már kipróbálták a szakemberek ezeket az autókat, itt sikeresek voltak a tesztek. Olvasható a polgármester közösségi oldalán. Balajt Zoltán posztja szerint bár az autók önvezetőek, de egy biztonsági járművezető ül majd a kormánynál, aki szükség esetén be tud avatkozni. Szeptemberben is járja majd Zala vármegyét a kormányablak busz. Több településen is megáll majd. Erre hívta fel a figyelmet a vármegyei kormányhivatal honlapján. A busz ma Zala-Apátiba, Sármellékre és Zalavárra érkezik, és a polgármesteri hivatalok előtt parkol. Szeptember 3-án csütörtökön pedig Pacsa önkormányzati hivatal előtt találják majd meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre is lehetőség lesz. Változékony időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett egyre több felhő jelenhet meg az égen. Napközben még 28-30 fok körüli meleg valószínű. A térségben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és intenzív eső is kísérheti. A következő napokban már többnyire 25-28 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénivel, Dia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
4: 88.9 be.

Best FM a legjobb zenék, a szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern, kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodperce sem kell kompromisszumot kötned, sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyig koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten. A

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal, az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arra felé. Bicske és Óbarok között is érdemes figyelni, a 35-ös kilométernél ugyanis csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Eközben a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba, én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift, pontban 6-kor, érdemes minket választani, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megnyílik az út a szélerőmű fejlesztések előtt. Kitört a tél egy osztrák tartományban. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjenek. Kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csak nem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tegnap egy picikét elsírattuk meg, elbúcsúztattuk az idei nyarat, de talán még ma szeptember 1-én is belefér, hogy egy picikét könnyes szemmel visszagondoljunk az elmúlt 3 hónapra, szóval funky, nyári funky, ha van egyáltalán ilyen kategóriát, a következő órában majd kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött indul a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukac bestfmbudapest.hu.

0: a legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangyával, keddi rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünk álló 60 percben 7 és 8 óra között, szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott. Így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga, sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpon német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon, északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Idén is lehet kérni az ingyenes HPV-oltást a hetedikeseknek. Lecsapott a rendőrség a budapesti lomtalanításon. Döntően napos idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Minden tervezett járat elindult az iskolakezdés reggelén, közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint a Volán teljes országos hálózatán csaknem 5000 autóbuszt állítottak forgalomba, és a vasúti közlekedés is rendben megkezdődött. Májusban még 290, július végén pedig 170 busz állt alkatrész hiány miatt. A tárcavezető hozzátette, egyes típusok üzemeltetésével továbbra is vannak nehézségek. Ezért biztosítani kell a folyamatos alkatrészellátást, és új járműveket is vásárolni kell. Országszerte több százezer gyerek kezdte meg ma a tanévet. Az iskolák környékén sűrű forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el idő. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Ebben a tanévben is ingyen kaphatják meg a HPV elleni oltást a hetedikesek. A szülőknek szeptember 15-ig kell majd visszaküldeniük az iskolába azt az aláírt nyilatkozatot, amelyben kérik 12-13 éves gyermekük számára a vakcinát. Erről hamarosan megkapják a tájékoztatót is, közölte Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos. A készítmény a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd. Az oltás a lányokat és a fiúkat is érinti. A vakcinát az iskolaorvos adja be a felkarba, két alkalommal 6 hónap különbséggel. Lomtalanításon razziázott a budapesti rendőrség, 7 körözött embert fogtak el a járőrök. A második kerületben tartott fokozott ellenőrzésen kábítószeres ügy, engedély nélküli és ittas vezetés miatt is intézkedtek. 12 autóst közlekedési szabálysértések miatt bírságoltak meg, egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmiát és rendszámát pedig elvették. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget. Hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3,5 év alatt 223 koncert, 13 millió néző és másfél milliárd dollár bevétel. Ha csak a számokat nézzük a Coldplay Music of the Spheres elnevezésű világkörüli turnéjára, szerintem a zenekar joggal mondhatja, hogy ez életük legnagyobb kalandja. Adventure of a Lifetime, ez jön már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Eszter, ha ma legjobb zenék, mivel Linda Perry a Fornamlands énekesnője dalszerzőként rengeteget dolgozott együtt Pinkkel, nagyon sokáig úgy volt, hogy ezt a dalt is majd Pink kapja, de aztán amikor Christina Aguilera átment hozzá egy picikét stúdiózgatni, és elénekelte ezt a dalt, Linda Perrynek nem is volt kérdés, hogy ezt kivel is kell aztán lemezre rögzíteni. És hát persze, hogy Pinknek is megvannak hozzá az énekbeli adottságai, de most már olyan fura lenne az ő hangjával elképzelni a Beautiful-t. Jó, Christina Aguilera.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kertészeteknek is lépniük kell a klímaváltozás miatt. Nevezési rekordot döntött a vasárnapi Budapest félmaraton. Felhős napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra megnyitják az utat a szélerőmű fejlesztések előtt. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, az új pályázat 6 eljárásban több mint 700 megawatt összteljesítményű szélerőmű hálózati csatlakozását teszi lehetővé. Kapitány István elmondta, az erőműveket magántőkéből építik meg, 1,5 milliárd euró uniós forrásból pedig az elektromos hálózatot fejlesztik. A kormány 2030-ig legalább 4000 megawattra növelné a szélerőművek együttes teljesítményét. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a dísznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Soha annyian nem jelentkeztek még a Budapest félmaratonra, mint most. A szervezők tájékoztatása szerint vasárnap több mint 24 ezeren indulnak. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók, köztük 8500 külföldi. A tömeg miatt csaknem 50 percig tart majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. Hókotrókat kellett kivezényelni az utakra Ausztriában a nyár utolsó napján. Salzburg tartomány egyik részén egy tomboló vihar után rengeteg jég borította be az utakat. A 10-20 centis réteget gépekkel igyekeztek eltakarítani, de az út mentén még tegnap késő este is jéghegyek tornyosultak, írta az Infostart. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol és gomoly felhőkkel tarkítva. Este aztán északnyugat felől egyre több felhő érkezhet. A Dunántúlon néhol előfordulhat zápor, zivatar, másutt nem valószínű csapadék. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon északkeleten lehet szükség esernyőre. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kanadai rock legjelesebb képviselői érkeznek női és férfi oldalról. Egyaránt a nőit majd Avril Lavigne képviseli, a férfit pedig hát Bryan Adams, bár nem egy kifejezetten rock dallal jön majd, Chicane-nek és a Cloud No. 9 remixének köszönhetően a dance világába tesz egy picike kitérőt az úriember, Sophie Ellis Bechter után.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

FM a legjobb zenék, éget a nap az előbb, aztán pár perc múlva, hogy Miller Dávidtól a süt a nap. Hát és hogy mi az igazság a napsütéssel kapcsolatban napról napi napra? Az, hogy sütni fog a nap, és ennek köszönhetően 30 fokos nappali maximum lesz majd szerdán is, úgyhogy hiába van itt a szeptember, azért holnap még igazi nyári időnek örülhetünk. Szerencsére csapadék és front és szél nélkül országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék áll a CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra, 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, úgyhogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokában. Érkezik a Cry Me a River, itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Gumikacsákat úsztatnak szombaton a Tiszán. Felhők is lesznek holnap az égen, de a nap is kisüthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rossz hírek érkeztek az almáról. 50 éve nem volt ilyen gyenge a termés idehaza, közölte a Fruitweb. A tavaszi fagyok után az aszály és a hőség is súlyos károkat okozott. Így idén mindössze 130-140 ezer tonna almát szedhetnek le. Tavaly még 170 ezer tonnát szüreteltek. A hiány ellenére a termelői árak 30-40%-kal alacsonyabbak a tavainál, részben a megmaradt készletek, illetve a külföldi behozatal miatt. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balatonkörről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Gumikacsa versennyel segítik szívbeteg gyerekek kezelését Szegeden. A jótékonysági eseményt szombaton tartják. 5000 sárga, sorszámozott gumikacsát bocsátanak majd útra a Tiszán. A bevétellel szívfejlődési rendellenességgel született gyerekek műtéteit, illetve gyermekkardiológusok képzését támogatják egyes környező országokban. A német nyelvű irodalommal is ismerkedhetnek a 31. Budapesti Könyvfesztiválra látogatók. Október 1-e és 4-e között a Hungexpon német, osztrák és svájci kortárs szerzők mutatkoznak be. Nemzetközileg elismert írók, fiatal felfedezettek, magyar gyökerekkel rendelkező alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői is közönség elé lépnek. Holnap is szépen süthet a nap, bár lehetnek felhők is az égen, és a Dunántúlon egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg felhők lepik el az eget, délutánig főleg északon, északkeleten lehet szükség esernyőre. A felhősáv mögött aztán ismét a nap uralja majd az eget, hajnalban többnyire 13-19 fok lehet kint. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Köszönhetően annak, hogy az idei futball világbajnokságon ez volt az angol nemzeti 11 góldala. Egy picikét azért a futballra is rácsatlakozott ez a dal, de azért ez mindig is a darts közvetítések egyik fő-fő dala. Mondhatni, himnusza maradt. Planet Funk, Chase the Sun, hamarosan ez jön itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogy ha most válasz

Best FM a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, a Best End.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A szombati Budapest Parádé Remember fellépői közül többen is összetalálkoztak a reptéren, úgyhogy egy eléggé komoly fotót sikerült lőni, ami fölkerült az Instára. ATB, Ferry Corsten, Dahul és DJ Quicksilver egy képen. Nálunk csak ATB érkezik a következő órában a Letyugóval hamarosan.
1: Ez a Night Shift a Best

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Afrika után irány vissza Európa, egészen pontosan Párizs. Nekem pedig a mai Nightshift után irány vissza haza, hogy holnap azért kipihenten érkezzem megint este 6-kor, pop és rádiós lágerekkel, meg persze DJ Effendivel az oldalamon, mert hogy a holnapi Nightshiftet ezzel indítjuk. Pop és rádiós lágerek 120 perces mixével. Most pedig Dario G érkezik, jön a Carnaval de Paris, én pedig megyek. Ennyi volt már a Nightshift, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.